0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Máshol nem játsszák, nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a netem.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.
2: Well, I guess I can give you one more chance.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarizna.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarizna.hu.
0: Éjjel nappal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu.
2: A Retronet Rádió.
3: Otto? Finde ich gut. Otto? Finde ich gut.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Kaptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.kaptarisznya.hu.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg? Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n. Exciting. Huh.

0: Show. Benne a múlt és a jelen legnagyobb slágerei. 3 óra, sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Mindez egy műsorban, amelynek címe Beto Show. Ready, go!
2: Jó napot kívánok! A nevem Beto László.
3: Nagyon szép napot mindenkinek. Kezdődik a Beto Show itt a popterisja.hu-n. A szokásoknak megfelelően picivel később, de hát természetesen a szokásoknak megfelelően pontosan annyival tart tovább, mint amennyivel kezdődik később. Az idő barátságos, a felhők, a friss levegő hőmérséklet tulajdonképpen reggeli alvásra próbálja invitálni az embert. Megmondom őszintén, engem sikerült. Na mindegy, kezdünk. Sok-sok zenével és a szokásos betétekkel. Lesz humor, lesznek újdonságok, és természetesen összekapcsolódik a Rádió Bézs és a popterisznya.hu is a 3. órában. Kezdődjék tehát a Beto Show. Ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó vételt és nagyon jó szórakozást. Glenn Frey. The heat is on.

Grand Prix után a Hot Chocolate talán legnagyobb slágere. Több is volt,

0: Ez volt a Hot Chocolate és a You Sexy Thing.
1: Bétó Show. Bétót Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
0: We built this city. Ez a Starship és a legnagyobb slágerük a We Build This City.

0: The Power of Love. Ő volt Huey Lewis és a News.
1: Riportok és zenék. Ez a Bétó Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. Bétó László műsora a poptarisznya.hu-n.
0: A folytatásban az ILO, az Electric Light Orchestra. Ez a szó Sirius.

Sosirius, ez volt az ILO, az Electric Light Orchestra. Egy bizonyos születésnap alkalmából 1987. szeptember 30-án állt össze néhány fantasztikus zenész, hogy eljátszanak mindent, ami Roy Orbisonhoz kapcsolódik. Nos, azt hiszem ez az egyetlen egy igazi Roy Orbison koncert felvétel, hiszen minden úgy van ezen a CD-n, ahogy a színpadon elhangzott. És hogy kik voltak ott? Csak néhány nevet szeretnék említeni. Jackson Browne, T-Bone Burnett, Elvis Costello, Bruce Springsteen, Tom Waits, és persze még többen. És az összes nagy sláger elhangzott, ami Roy Orbison nevéhez és az ő fekete szemüvegéhez kapcsolódik. A Black and White Night-ról forog most a klasszikus, a Pretty Woman.

0: Ez volt az REO Speedwagon és a Can't Fight This Feeling. Az egyik nagy-nagy kedvencem a sok-sok remek zene közül, amely a zene irodalmában megfordult az elmúlt évtizedekben. Szóval az egyik kedvencem ez volt az REO Speedwagon.
1: Beto Show Bétót Lászlóval. Új időpontban minden csütörtökön 9-től 12-ig itt a poptarisznya.hu-n.
0: Ez is egy nagyon nagy sláger, a Tears for Fears-től. Everybody wants to rule the world. Tears for Fears.

Két barát alapította Roland Orzbál és Kurt Smith az együttest, amely sok-sok sikert ért el főképpen Angliában. Ez volt az elmúlt percekben a Tears for Fears. John Parr. Ez a Central Most Fire.

Egy mondat elejéig visszatérve az előző együttesre, a Tears for Fears-re. Engem mindig is érdekelt, hogy egy név hogy keletkezik, és miért úgy hívják adott esetben az együttes, ahogy hívják. Nos, a srácok, Kurt Smith és Roland Orzbal több névvel is próbálkoztak, de aztán rátaláltak Arthur Janov könyvére, a Primal Screamre, és innen kölcsönözték a nevet, és így lett az együttes Tears for Fears. Ez hangzott el az elmúlt percekben legalábbis John Barth megelőzően itt a B-tósóban, a popdarica.hu-n. Az Everybody Rules the World pedig ez volt tán valóban az egyik leges-leges legnagyobb sikere az együttesnek, amely rövid idő után feloszlott, és a két tag külön-külön próbált karriert építeni minimális sikerrel. John Parr után a Creedence Clearwater Revival következik, Who Stopped the Rain, ez a dal címe. És hát persze most nem megállítani kéne az esőt, hanem elindítani valahogyan, mert bizony száraz az ország, száraz szinte egész Európa, folyók és a földek és minden, szóval nem megállítani, hanem elindítani kellene az esőt. Én pedig elindítom a dalt, jön a Creedence Clearwater Revival. Hey!

Az egyetlen egy igazi reggae együttes Magyarországon, a Ladány Bene 27. Ha van még a világon. Ez az a címe, és ez a Ladány Bene 27.

Ez volt az elmúlt percekben a Ladány Bene 27. És ez már a show, Adivadi. És egy ritkábban játszott slágerük. Ez a Hey Rock and Roll. És a show, Adivadi.

Adam Curry írja, üdvözlet mindenkinek, végre újabb szabadság, és ha már szabadság, akkor egy jó kis igazi szabadidő program. Valamit szerel, nem látom pontosan a képről, hogy mit, de nem zavar, írja, mert szólnak a jobbnál jobb zenék, remélem, hogy ez így van. És van, akinek kezdődött, van, akinek végződött a szabadsága. János Drong írja, vége a szabadságnak, újra utan és újra Bétósó. Csoda szép napot és jó munkát, jó gurit. Esetleg, aki most tölti jól megérdemelt pihenését neki, nekik, pedig nagyon-nagyon jó pihenés. Illés Tamás írja, Portorozóban a szlovén parton is szól ma a Bétósó. És szól Johnny és a Hurricanes klasszikusa, ez a Crossfire.

Szerencsét Tamás írja, ugyan elborult az idő, ennek ellenére a jó kedvet a Bétósó hozza elő. Laci adja hozzá a legjobb zenéket, és a nevetésről sem feledkezik meg, fokozva tovább a jó hangulatot, mert eme műsortól még az ég is kiderül, és minden hallgató felderül. Én azt hiszem, jobban örülnék, hogyha ettől a műsortól most minden beborulna és esne az eső, és ezzel én nem vagyok egyedül, de köszönöm a szép szavakat. Favu Zsolt írja, szép napot mindenkinek, szia Laci, a zene legyen veletek a stúdión onnan és az éteren túl. Kovács Tamás írta, szia Laci, 5 év után elküldtek a munkahelyemről. Na hát ez nem egy szerencsés dolog, viszont ami, mert hát az optimizmus a legfontosabb, most már ezentúl nem csak vasárnap tudom hallgatni a Poptarisznyát a Retro Rádióban, hanem csütörtökön és itt a Bétósóban a poptarisznya.hu-n, mivel most már lesz rá időm. Azért remélem, Tamás, a helyzet változni fog és ismét lesz munkád. Ez a Dakotas. És a Magic Carpet.

Shadows of Ventures és a Sputnik zenéi alapján és az ő kezdeményezésükre tulajdonképpen ellepték a világot annak idején a különböző gitár együttesek mérsékelt, vagy egy-egy dallal, egy-egy nagyobb sikerrel próbálták meghódítani a slágerlistákat. A Phantoms is ilyen volt, a Mexican amúgy felkerült annak idején a slágerlistákra. A sokoldali Ray Caniff, a sokoldalú zenész és zenekar tagjai sok mindennel próbálkoztak, és sok mindent játszottak a saját stílusokon kívül. Itt van például egy ilyen dal, ami Pat Boone nagy slágere volt annó, de most Ray Caniff-tól és együttesétől szól. There's a tiny kangaroo down spot.

Ez volt Ray Conniff és a Time Kangaroo Danceport. Ha már említettem az előbb a Ventures-nek a nevét, akkor most jöjjön a Ventures. És a dal, amely a nagyslágerek egyike volt a Ventures-től. A Night Wave.

Sajnos erre a hétre is jutott szomorúság. Meghalt Dolly Parton, 80 éves volt a művésznő, a country zene királynőjeként tartják számon. Dolly Rebecca Parton, Primetime Emmy, valamint többszörös Grammy-díjas amerikai country és pop énekesnő, dalszerző, színésznő, író és filantrop személyiség, a country zene királynője. Néhány dal van, most rá emlékezünk. Dolly Parton énekel.

Ez volt a Release Me. Dali összesen 14 Grammy díjat, 2 Oscar díjjelölést, 10 Country Music Association Awards-ot, 7 Academy of Country Music Awards-ot és 3 American Music Awards díjat és elismerést gyűjtött be. 54 Grammy díj jelölésével pedig Bruce Springsteen mellett ő a 10. legtöbbször jelölt ember erre a díjra. 25 slágerlista vezető dalának és rekord mennyiségű 42 top 10-es albumának köszönhetően a country zene királynőjeként nevezik, és tartják számon, és fogják ezután is. Ő az egyetlen előadó, aki az utóbbi 4 évtized mindegyikében rendelkezett lista vezető dallal. I will always love you. Wayne's Girl és Dolly Parton duettje ez.

Az amerikai Tennessee államban született Dolly Parton nagy hatása voltak rá gyermekkori templomi élményei. Nagyapja a pünkösdi mozgalom egyik képviselője volt. Koncertjei során gyakran énekelt spirituális dalokat. 1966-ban ment feleségül Carl Thomas Deanhez. Férje került a nyilvánosságot, és csak ritkán kísérte el feleségét fellépéseire. Parton állítása szerint férje csak egyszer látta őt színpadon fellépni. Bár saját gyermekük nincs, Parton testvéreinek gyerekeire gyakran vigyáztak. Parton egyébként Miley Cyrus színésznő és énekesnő keresztanyja. Férje Carl Dean közel 60 év házasságuk után 2025-ben 82 éves korában hunyt el.

Barzom már gyerekként gyakran fellépett helyi rádiók műsoraiban. 13 éves korában fellépett egy Nashville-i rádióműsorban. Itt találkozott először Johnny Cash-sel, aki bátorította őt, hogy csak tessék énekelni, ilyen hanggal nem lehet nem énekelni. A középiskola elvégzése után Nashville-be költözött, és a Moment Recordshoz szerződött le, és zeneszerzőként is bemutatkozott. Egy dal következik ismételten Dolly Partontól. Ez a Making Believe.

Making Believe, Dolly Parton énekelt. Vannak a pofátlan előadók, együttesek és énekesek, akik se szó, se beszéd elővesznek valami régi-régi nagy sikert és eléneklik. És vannak a művészek, akik engedélyt kérnek arra, hogy elénekelhessenek valamit. Nos, Dolly Parton természetesen az utóbbi sort gazdagítja, vannak azért nagyon sokan, Madonnával is kezdhetném, hiszen az Abbához ment el a Madonna annak idején, hogy elénekelhessen egy dalt, vagy egy dal foszlány benne legyen az új számában. Minden esetre Dolly Parton is elment Paul McCartneyhez, és megkérte őt, hogy adjon engedélyt arra, hogy elénekelje a Let It Be-t. A tisztelet kölcsönös, hiszen Paul McCartney naná, hogy engedélyt adott. Sőt, Ringóval együtt ott voltak a felvételen, és így szólalt meg Dolly Partontól, Paul McCartneytól és Ringótól a Let It Be.

0: Let It Be, Dolly Parton, Paul McCartney és Ringo Starr. Dolly Partonra emlékeztem. The night is cloudy, there is still a light that shines on me. Aki sajnos már nincs közöttünk, 80 évesen hagyott itt bennünket. Dolly Parton.
1: Beat Show. Beat Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
0: Ez már a New Order. És a Blue Monday.

0: És akkor most legyen a főszerep a továbbiakban a humoré. Sok szereplős az első jelenet: Bajor Imre, Boncz Géza, Usztics Mátyás, Ihos József, Nádas György és Szilágyi Tibor játsza a jelenetet, amelynek címe Falugyűlés.
1: Tisztelt Falugyűlés!
2: Halljuk!
1: Mai összejövetelünk célja, hogy megbeszéljük a csátnagymarosi borlépcső ügyét. De napirend előtti pontként először is gratulálunk a kuratóriumunk tanárnőjének a kitüntetéséhez, a polgári három kereszthez.
3: A kiadta a kuratórium?
2: Nem, a laboratórium. Egyébként holnaptól már nem a kuratóriumban, hanem a kispostán dolgozom.
4: És miért?
2: Mert ott tudom csak hasznosítani a nyelvtudásomat.
3: Tolmácsolni fog?
2: Nem, én nyalom a bélyegeket.
1: Továbbá gratulálunk Kató néninek az ezüst lakodalmához.
4: Köszönöm szépen.
3: Hogy sikerült az esküvő jebén?
4: Én sajnos alig bírtam elrágni a rántott szeletet.
2: Annyira rágos volt?
4: Nem, elfelejtettem fűhajtani a fátyolamot, ez volt a...
1: Visszatérve napirendünkre, mint tudják, a hágai döntés sokkal több pontban marasztalt el minket, csátiakat. Igaz, hogy a plébános úr hágaadó istentiszteletet is celebrált, mégis azt kell, hogy mondjam, hogy döntetlenre kikaptunk.
5: Ehhez nekem is lenne egy felszólalásom.
1: Tessék!
5: Először is bemutatkoznék dr. Orsos Internet. Borugyi tanácsadó, mellesleg dunacsúnyi lakos.
3: Hát az én feleségem is csúnyi.
4: Milyen csúnyi?
3: Nagyon csúnyi.
5: Szóval már engedtessék meg, hogy befejezzem az én mondásomat. Ha már így összekvaterkáztunk egymás köröttem, és beszélhetek végre, csak azt akarom mondani, hogy a Márton bácsinak is volt döntése hágába.
2: Ne mondja, és mit döntött?
5: Húzd kis fröccsöt magába.
2: Ez nekem is lenne egy felszólamlás előtti felszólamlásom. Aki még nem ismerte dr. Tóth Elvira, biológiás, a Csáti Borlépcsőt Vizsgáló Bizottság titkára, egyébként NATO-kompatibilis hajadon.
4: Hát de hiszen magának van vőlegénye.
2: Igaz, de a vőlegényem sajnos siketnéma, plusz dadog is.
5: Ha miből gondolja, hogy dadog?
2: Abból, hogy remeg a keze.
1: Az a baj, hogy mi ökológiai és környezetvédelmi döntésre számítottuk, ehelyett csupán a szerződés jogi részét vizsgálták.
5: Ez a borlépcső megbontja a falu flóráját és lőréjét. A kiszáradnak a hordóink, berosdásodnak a pincelakatok, eltűnnek a helyről a seregélyek is, a kivilágítatlan ingatag biciklista.
1: Na jó, hát tapasztaltak már ökológiai egyensúlyvesztés.
2: Csak a Márton bácsinál, amikor jön haza a kocsmából.
3: Orsós úr, maga rokon az itteni vállalkozónak?
5: A kisöccse vagy.
4: Biztos, hogy kisöccse?
2: Nyugalom, én már utána néztem. Sajnos kisebb, mint gondoltam.
4: Én már nem bízok már senkibe, egyedül a Habcsók urba. Majd ő megmenti a hazát.
3: Igen ám, de az árral szemben nehéz.
4: Miféle árral?
3: Hát a Mecsi árral.
5: Nekünk orsósoknak teljesen mindegy, mi kivándorlunk Kanadába, ott él a kisebbi középső nagyapám indián törzsfőnök.
2: Mi az indián neve?
5: Tüzes Zseb.
1: Megkérem a tanárnőt, hogy röviden ismertesse a borlépcső történetet.
2: Kérem szépen, 77-ben faluközi szerződés született, amit még a régi tanácselnök, azaz a mostani polgármester úr írt alá.
1: Igaz, igaz, de mint ahogy a költő mondá, ők fogták ceruzámot.
5: Na ezt a témát csak hagyjuk, mert a faluban hetek óta kering egy videókazetta, ahol két orszós lányon, orszós anatómiával és orszós peronoszporával.
1: Hát nézze, nem tagadom, de aki látta, az tudhatja, hogy én ott is keményen kiálltam a falu ügyéjében.
2: Édesem, láttam a maga videóanyagát, hát... Ha az én iskolámba járna, akkor kirúgnám.
1: Miért?
2: Lógásért. Visszatérve a borlépcsőre, 81-ben már sejtik a hibákat, és lassítják az építkezést.
4: És hogyan lassították?
3: Úgy, hogy az összes munkagép behúzott kézifékkel dolgozik.
1: Nézzék, emberek, Hágának az az üzenete, hogy egyetlen szomszéd falu se torzsalkodjék egymással, hanem oldják meg a vitáikat békésen egymás között. Ne úgy, mint a magyar-jugoszláv megy szurkolói.
4: Hát kár, hogy nem a Márton szomszéd volt a magyarok labdája.
5: Mi?
4: Mert mindig be van rúgva.
1: Tisztelt falugyűlés, további napirendi pontunk a csáti tőzsdekrach.
5: Na és mi volt a legnagyobb esés?
1: A Márton bácsi. Ugyanis a tőzsde előtt becsípte a nadrág szárát a biciklikül.
3: Azóta ellepték a falut a tőzsdecápák.
5: Engem is tőzsdecápának tituláltak?
2: Még hogy tőzsdecápa, édesem, maga nálam még tőzsdesneci se lehet.
1: Utolsó napirendi pontunk a csáti NATO próbaszavazás.
5: Nekünk orszósoknak meg van otthon videón a NATO.
4: Melyik NATO?
5: Hát a Terminátor.
1: Kató néni,
4: na?
1: Mit karikázott be a szavazólapon?
4: Az, hogy készült az alföldi nyomdában.
3: Én viszont igennel szavaztam, mert annak idején aknász voltam. Amikor 44-ben aláaknáztam a falut, javultak is a házasságok.
2: Miért?
3: Mert senki sem mert félrelépni.
5: Na tényleg, tanárnő, maga hogyan dönti el, hogy aznap megcsalja a vőlegényét, vagy nem?
2: Drágám, feldobok előtte egy forintot, ha fej, akkor megcsalom.
4: És ha írás?
2: Akkor még egyszer dobok.
1: Tisztelt falugyűlés! Ezennel mai falugyűlésünket berekeztem, és azt mondom, hogy ne siránkozzanak a bajokon, hanem örüljenek annak, hogy mennyivel jobban állunk most, mint jövő ilyenkor fogunk. Annál is inkább, mert a falunkba költözik Macó Ágnes.
6: Az ki van zárva!
0: Bajor Imre és Ihos József következik. A jelenet címe Ede bácsi és a közélet.
7: Én nagyon sok szeretettel köszöntöm itt a Rádió Kabaréban az ország legtöbbet látott és legtöbbet tapasztalt állampolgárát, Ede bácsit.
8: Megálljon a jó Isten, édes fiam.
7: Jó estét. Ede bácsi, hova tűnt ön a közéletből?
8: Csalódtam az emberekben, főleg azokban, akik körülvettek, tudod?
7: Igen, és kik vették körül?
8: Hárman vettek körül is. Így konkrétan én vettem körül saját magamat, aztán a Gyula és az Otto, a Tóth Otto.
7: Ede bácsi, azóta vidéken tetszik élni, ugye? Miért költözött el?
8: Mert engem három kellemetlenség is ért a fővárosban, édes fiam.
7: Mi volt ez a három kellemetlenség?
8: Hát én voltam az egyik kellemetlenség, aztán a Gyula is az Otto.
7: Ede bácsi, gondolom szívesen emlékezik vissza azokra a régi szép időkre.
8: Szívesen emlékszem, csak arra nem emlékszem, hogy melyikek is azok a szép idők.
7: Hát Ede bácsi, pörgessük vissza az eseményeket.
8: Jó, te csak pörgesd magad, én úgyis szédülök, tudod?
7: Ön már ott volt a Vereckei szorosnál is?
8: Ott voltam, fiam, de nagyon szoros volt. Alig fértem el valahogyan.
7: És... hogyan oldották meg az átjutást a szorosnál?
8: Kértünk egy számmal nagyobbat belőle. tettem én egy alapítványt, ez volt a Vereckei Szoros Alapítvány.
7: Ede bácsi, igaz, hogy a honfoglalás 3 hullámban történt?
8: Így van.
7: És mi volt az ár? Mi volt az a 3 hullám?
8: Én voltam az első hullám, vagy Gyula a második hullám, az Otto meg a tartós hullám.
7: Hát Ede bácsi, ön részt vett a tatárjárásban is.
8: A sáskajárásban. Ettem részt, saját kezüleg daraboltam fel egy sáskát 3 részre, úgyis mint fej, tor és a tótottó.
7: Ede bácsi, ezután 3 részre szakadt az ország.
8: Úgy bizony, fiam. Hát ugye rám szakadt, a Gyulára és a tótottóra. Így alapítottuk meg az erdélyi fejetlenséget. Ez a kolozsvári szidés, ez a Louis de Funár játszotta a fej nélküli lovast.
7: Ede bácsi, úgy tudom, ön harcolt az orosz forradalomban is.
8: Részt vettem, fiam, egy satupaddal harcoltam, mivel a munkászosztályt képviseltem.
7: Bocsás, hogyan lehet egy satupaddal harcolni?
8: Jól becsíptem én egy fiam.
7: Ezt hogy értsem?
8: Hát, hogy te is megírtál volna 8 vodkát és 9 tripliszeket, akkor ilyen hülyeségeket nem kérdeznék.
7: Igen. A Habsburgok alatt milyen álnevet használt?
8: Angyalom, Buga Jakab voltam. Már akkor is megmondtam, hogy a nemzetközi helyzet egyre fokosodik. Egyébként Eisenachnál támadtunk, jöttek, mint a tenger, marha büdösek voltak.
7: A Habsburgok?
8: Nem, a Wartburgok. 2 ütembe támadtak.
7: Ede bácsi, mit csinált ön Mária Terézia alatt?
8: Nyöszörögtem én. Nehéz volt, hogy majdnem kiszorította a szuszt belőle.
7: Ede bácsi, az egy törékeny nő volt.
8: Amúgy az volt, ha nem lett volna rajta a Gyula, meg a tótottó.
7: Ede bácsi, ugorjunk egy nagyot az időben, jó?
8: Ugrándozzá.
7: Ön ugye volt emigrációban?
8: Egyesült Arab Emigrációban voltam. Egy háremben dolgoztunk.
7: Kivel?
8: Hát mi hárem? Én, a Gyula... Egyébként mindenkit hazahozattam az emigrációból, és újra temettettem.
7: És kiket temettetett újra?
8: Hát most az agyadat dobod elér egy fiam. Elsősorban magamat, aztán a Bobit, meg a tótottót.
7: Ugye tudja, hogy feltámadta Mark a Dallasban.
8: Melyik Mark ez a Deutsche Mark? Mert az jöhet minden mennyiségben, édes fiam.
7: Aztán itt volt a másik feltámadás, ugye az Omega koncert. Ede bácsi is kint volt?
8: Kint voltam, sajnos. Mert ha bennettem volna, akkor nem ázom bőri.
7: Sokan voltak kint?
8: Úgy 70.003-an voltak konkrétan.
7: 3-an? És ki volt az a 3?
8: Hát én voltam... A Gyula...
7: Melyik Gyula?
8: Horn Gyula. Ott ült a feleségével, a Pécsi Ildikóval. Folyton ilyen V betűt mutatott a kezével.
7: Viktóriát?
8: Nem, 2 konyakot kért a büfét. Voltak a koncerten az egykori MSZMP tagok is.
7: És mit csináltak ők a koncerten?
8: Ők voltak a régi csibészek.
7: Ede bácsi, mi volt a legérdekesebb ezen a koncerten?
8: Az, hogy sose hittem volna, hogy a Népstadiontól a Blahalújza térre előbb be lehet élni vízibiciklivel, mint metróval.
7: Ede bácsi,
8: tessék.
7: Állítólag a maga falujában hamisítják a paprikát.
8: Én már az első nap rájöttem a vendéglőben, hogy olmozott a paprika.
7: Miből?
8: Abból, hogy a fél adag paprikás csirkémet 40 pincér emelte rá a tányért.
7: Ede bácsi, most mivel tetszik foglalkozni?
8: Most a Gyula tanácsadó testületében vagyok egyébként. Azt tanácsoltam, hogy a Gyula áruljon patogatott kukoricát, hogy népszerűbb legyen.
7: És milyen néven?
8: Pophorn. Bajom, mostanában valahogy mindent megunok.
7: És mit tetszik a legjobban unni?
8: Az ízületi gyulladást, már a könyökömön jön ki. Voltam egy ukrán csodadoktornál, adtam neki 10 000 forintot, és azonnal eltűnt.
7: A gyulladás?
8: Nem, a csodadoktor.
7: Végezetül úgy tudom, hogy Ede bácsi benzincsempészett át Jugoszláviába.
8: Így van. Beletöltöttem 40 akó mosóbenzint.
7: Miben?
8: Hát a Gyulába és a Tócocóba.
7: És mikor vették észre a vámosok?
8: Akkor, amikor a Gyula rágyújtott a határon.
7: Ede bácsi is, hányan égtek el?
8: Hát szerencsére csak hárman.
7: Ki?
8: Én, a Gyula, meg egész Röszke.
0: Jöjjön néhány újdonság, ez egy régebbi dal, az év elején készült még. Itt az új remixe. Ray Dalton felvétele, ez a Do It Again.

Ő volt az elmúlt percekben Reed Dalton és a Do It Again. Egy brazil elektronikus zenei producer Reezer következik, aki mellesleg még DJ is. Aki mindenféle house dalokat készít, és momentán 30 millió letöltéssel büszkélkedhet. Olyan neves előadók támogatását élvezi, mint David Guetta, Tiesto, vagy a Vintage Culture. Reezer következik, ez a Your Hands.

DJ Hari ötlete volt, és nem csak ötlet szinten maradt, hanem megvalósult. A nagy-nagy Neoton sláger egy picikét másképpen DJ Horio voltából, ez a Latin Serenade.

Lost in Serenád. DJ Harry fantasztikus remixe az elmúlt percekben, itt az újdonságok között a B2 Show-ban, a popterisze.hu-n. A legvégén szia! És ezzel mondjuk az újdonságoknak, hogy szia, egy hét múlva folytatjuk. Ez a Dance Alone.

0: És most együtt a Rádió Bézs és a poptarisztja.hu kezdődik a Bétó Show Bétót Lászlóval.
1: Az Ottaven egyik nagy slágerével köszöntöm a Rádió Bézs hallgatóit is. Ez a Help, Get Me Some Help. És ez az Ottaven.

Ez volt az Ottaven. Egy nagyon népszerű amerikai country énekes következik. Dave Dudley. Six Days on the Road.

Egy klasszikus koncertfelvétel. Koncerten bár nagyon sokat vett részt Brenda Lee, de felvétel nem nagyon készült róla. Itt az egy kivétel, ez az I'm Sorry és Brenda Lee.

0: to see.
1: Momentán 81 éves. Az 50-es és a 60-as években hatalmas népszerűségnek örvendett Brenda Lee. A 60-as években minden más énekesnőnél többször szerepelt a slágerlisták élén. Csak Elvis Presley, Ray Charles és a Beatles tudták meghaladni népszerűségét. Brenda Lee után ez már a Rose Garden és Lynn Anderson.

Jean-François Morris után egy újabb koncert. A színpadon az LGT. Mint tudjuk, ilyen a box. LGT.

Ian of Books. A nagy pofonok sportja. Van, aki szereti, van, aki kevésbé, és van, aki egyáltalán nem.

0: Ez volt a közeli helyeken a bikini nagyslágere Zambó Jimmyvel.
1: Introducing to you, it's like something like jam, don't stand around into the microphone.
0: Kori és a Happy Gang. Öregszem. Lehet ez egy amerikai fickó a szem, de meg úgy magyarosan, csak egyszerűen öregszem. Napról napra. Happy Gang.

0: Kori és a Happy Gang, ez volt az Öregszem. Együtt a Rádió Bézs és a popterisnya.hu.
1: Ez a Béto Show.
2: A mikrofonnál Bétót László.

Balázs, Fecó és Zorán. A lány, akire szerelemmel nézhetek.

Balázs Fetó és Zorán. A lány, akire szerelemmel nézhetek. A Beatles együttes legjobb albuma a kritikusok és a rajongók szerint is a Rubber Soul. Nos, a Beatles Rubber Soul című albumáról következik egy igazi klasszikus. Jön a Michelle.

Ez volt a Michelle, és ez volt a Beatles a Rubber Soul című albumról. Love is in the air. Egy film nagysláger ez. A filmre kevesen emlékeznek, a dalra annál többen. Martin Stevens. Ez a Love is in the air.

0: Love is in the air. Együtt a Rádió Bézs és a
1: Poptarisznye.hu
2: Beto Show.
3: 3, 2, 1, fire!
0: Disco Buzuki Band. Gondolom az idén nyáron is többen görögöztek. Itták az úzót, ették a tacikit, no meg a bárány húsba is belekóstoltak, és élvezték a napsütést, a kékeget és a kék tengert. Úgy nagyjából ezt a hangulatot sugallja a Disco Buzuki Band, és a Disco Buzuki, yeah!

Ez volt a Disco Buzuki Band, és ez volt a Hey Buzuki. A Disco Buzuki Band után következzen Orlando River Sound, és az a dal, amiről azt mondják, hogy ez az eredeti. Számtalan feldolgozás. És persze lehet vitatkozni azon is, hogy ez az eredeti vagy sem. Minden esetre ez az Orlando River Sound. És az Indian Reservation.

0: Evelyn Champagne King. Shame.
1: Ez volt a Bétó Show Bétót Lászlóval, a poptarisja.hu és a Rádió Bés közös műsora. Találkozunk egy hét múlva.
0: Búcsú a Bés hallgatóitól, de csak egy hétre. A folytatás majd következik. A legvégén a Biscuit, egy nagyon-nagyon ritkán hallható dala. Hiszen a Zuzu volt a nagy sláger, az egyetlen egy tulajdonképpen. Ez a Roller Boogie és a Biscuit a legvégén.

0: kamionos Zoli elindult Kecskemétről Glasgowba, majd onnan gyorsan valamilyen áruval tép hazafelé, hiszen ezt követően két hét Szabi vár rá, amelynek nagy részét Horvátországban, Dalmáciában tölti, aztán még néhány nap pihenés, és a dolog a majom keri kezdődik előről, vagyis kamionos Zoli majd jó két hét múlva ismét útra kell, de most minden esetre Glasgowba megy. Jó utat, Zoli, vigyázzál magadra. Hölgyek, urak, szép leányok, ennyit már, a véget ért a bétósóit a poptarisnya.hu-n. Remélem, aki velem tartott, jól érezte magát. Egy hét múlva a szokott időben ismét találkozunk, a hétvégén pedig remek programok, és természetesen kellemes nyári idő vár mindenkire. Ha valaki kirándul és még mindig a vizeket keresi, azért ne feledkezzen el a poptarisnya.hu-ról se, vigyen magával eszközöket, amin tud bennünket hallgatni. Bétósó pedig legközelebb egy hét múlva szokott időben. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető szerkesztő.
1: A viszont hallásra!
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Bye-bye.
3: Bye-bye.
2: Arrivederci.
3: Arrivederci.
2: Auf Wiedersehen.
3: Auf Wiedersehen.
2: Adios.
3: Adios.
2: Au revoir.
3: Au revoir. Au revoir. Au revoir.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Figyelem, figyelem! Utolsó figyelmeztetés! Megkérjük a Power Media Group társaság poptarésznye.hu nyári turnusának utasait, fáradjanak a check-in pultokhoz, ahol ezekben a pillanatokban kezdődik a beszállítás. A járaton egy időutazás veszi kezdetét, melynek keretein belül elröpítjük Önt az elmúlt idők nyarainak helyszínére. Köszönjük figyelmüket, és kellemes utazást kívánunk!

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Pop Tarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenét.

Létósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Létósó.

Figyelem, figyelem! Utolsó figyelmeztetés. Megkérjük a Power Media Group társaság poptarisznya.hu nyári turnusának utasait. Fáradjanak a check-in pultokhoz, ahol ezekben a pillanatokban kezdődik a beszállás. A járaton egy időutazás veszi kezdetét, melynek keretein belül elrepítjük Önt az elmúlt idők nyarainak helyszínére. Köszönjük figyelmüket, és kellemes utazást kívánunk!

Hotel California megint szól. Védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszd az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor zene verzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Szereti a poptarisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptarisznya.hu.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, a személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Számmisztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Számmisztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a Poptarisznya

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archivum.elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: Poptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

Traktorista.hu bemutatja. Csak nyári slágerek. Útnak indul, nyaral, vagy éppen munka közben hallgat minket. Számítson a legforróbb slágerekre.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznyoldalra és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Góltotó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán, a neten.
1: Poptarisznya.hu, a Retronet Rádió.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán, a neten.
1: Poptarisznya.hu, a Retronet Rádió.

0: aktarisnya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisnya.hu.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.